Az Ez a világ a kacaj után következik egy érdekesség, a Holnap ki tudja látsz még egy régi magyar filmsláger modern feldolgozása, amelyet a közönség ma is nosztalgiával hallgat. A dal Fényes Szabolcs zenéje és Mihály István szövege eredetileg az 1941-es Havasi Napsütés című romantikus filmhez készült.

A Neoton ezt a számát a mai napig rengetegen ismerik és éneklik. A Neoton Família az egyik legsikeresebb magyar popegyüttes volt, amelynek pályafutása több évtizeden át tartott. Legaktívabb időszakuk 1977 és 1989 közé esett. Ez alatt albumokat és kislemezeket adtak ki, valamint 25 külföldi országban turnéztak, többek között Európa szerte és Dél-Koreában is. 79 és 89 között a zenekar több mint 6 millió lemezt adott el Magyarországon, amivel ezen a téren a második helyet foglalják el a híres Omega mögött. A Kell, hogy várj című dalt hallottuk tőlük, majd utána az Angyallány következik, amely Lerk István szerzeménye.

Utolsó sorban a Magyar Banda előadásában hallhatjuk az Egymás vállán című dalt, majd érkezik a Góbé zenekar Fenn a csillag című népdalát dolgozása. Szeretném megköszönni, hogy ma is a Hungarian Frequency-t hallgattátok. Szép délután kívánok mindenkinek!